hazát otthozta rá. Országvilág legyen hazám, országvilág legyen hazám. Hogy a lába meg ne hájjon, mind idegen földön járjon, mind idegen földön járjon.